0: Mi ismail afan rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye dive hiudum
1: adwa hamun tidani nuadi eke megahertz divehi fm dom veli